0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγης φοιούε. Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: El musica τέρβει τον νέσα.
4: Musica λέγω uomini.
5: La musica connecta a las personas por estar y
6: arats. O zene összeköti az embereket.
7: Sungit manuskis sangzutu kore.
8: Ingyue lienjien.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
9: Azir reprisa.
10: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
11: Radio Maestro.
12: Pretpostavka je da je on u džiru.